0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Italia Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zala vagyok a New Level Empire-ből.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádió

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel. Psillel.

0: Sorry.
1: Legyél velünk, te is egy hullámhosszon. Bitagjó Rádió.

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, nem maradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

egyszerűen élmény volt itt lenni. Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is. A Lord legyen továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord csátornán kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkogalaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkogalaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Pitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióval.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbönbe bújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészsel megsebzett bronztérgő repet sarkú bűdös szájú rittafogú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Kézi.
4: Yo man.
5: Yo.
4: Open up man.
5: Yo, what do you want man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: So it wasn't you.
4: All right.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Itt a Jó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledveni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen. Finok.

sound. Here come the sound. Here come the sound. Here come the sound. Oh yeah, Bitangyo Radio. Kettel de Russon hot. Augusztus 24-e hétfő van. Ezúttal persze ismételten akár csak a múlt héten, ugye szintén egy szokott időpontban jelentkezik a Slágerek, 45-es fordulaton című műsor. De utána már megyünk a kerékvágásba, hiszen érkezik Huszarától Szíl és a Rockvillám. Szóval bitangyoradio.com, benne a Fafejé-Fafé Pinocchio egészen 20 óráig. Erre pedig a jól ismert műsor, ugye hétfőnként a Slágereken 45-ös fordulaton. Annak is ugye pörögbár a nyitó muzsikája, igazkedés kopasz barátom, 79-ből a Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Vagyis itt jön a hang újra és újra.

És persze, hogy mint minden hét, vagy ebben a felvételikkel mindenkinek kellemes és jó rádiódást a következő 2 órához. Slágereken 45, és valóta ugye benne a Fafio Pinocchio, és persze benne jól ismert, hogy nyitom muzsika, Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Egy megújult weboldal, ugye bitangiorádió.com, a weboldal persze nem változott már, mint az oldalnak az elérhetősége, csak az oldal kicsikét átalakult. Gyere te is, nézz körül, regisztrálj be az oldalra, a még több tartalomért. Vannak ugye hírek, érdekességek a nagyvilágból, belföld, külföld, sport. És talán az egyik legérdekesebb dolog kerül szépen a podcast menüpont, ahol bizony visszahallgathatok a régebb adások. Bármikor kollega, hogy odaadja nekem, hogy fel tudjam tölteni. Most ugye például a héten felkerült, hogy egy 2 Wolfi adás is, a visszatérő Vidám Park és a Welcome Back Jam, ugye, arra, hogy elérhető a Bitangyó Rádió podcast menüpontjában. Szóval bitangyorádió.com, Love Deluxe.

Hát Katalin, ebben biztos voltam. Azért is próbáltam kicsikét Wolfi barátomat. Legyen, aki hallgatja, legalább tudod. A Tóth Fatira rajongói klub fővédnöke Kata

Here Come the Sun, the Game, vagyis Itt Jön a Hang újra, és újra kerülünk szépen minden hétfőn. Ugye 18-ra szóval most a Fafé Pinocchio hangja hallható az éterben, aztán pedig érkezik majd 20-rától Seal, és az a bizonyos rockvilám kerülünk szépen a Műtőnk Rádió műsorában. És egy érdekes hír a rock kedvelőnek, hiszen ugye, ahogy mondottam már ugye előző adásokban, hogy készülő filmben van egy videó diszkó rock verziója, kérem szépen. Köszönöm persze az Orkának. Szóval, bitangyoradio.com. Benne Ram Jam slágere. A Fekete Betty.

Mi vagy te kopasz, cse? Mi vagy te? Tini Ninja Teknőce? Pöröksz a hátadon? Ram Jam, Black Betty, egyben a Librad Mixben, 89-ből.

1979, tehát kérem szépen a Ram Jam slágere, egyébként egy újra kevert verze van, hiszen egy Benny Libre Nixon volt a felvétel, ez ott a Black Betty. I will wait. Evelyn Csibitangi Rádióban

Igen, kedves kopaszbarátom, te magyar rágosavik fajtából származol. I Will Wait volt a felvétel, 70, akarom mondani, 89 belőtt, tehát az Avalanche felvétel, kérem szépen a Bitangyó Rádióban, melyben ugye egészen úszorék pörögnek a 7 incsek kislemezek. Benne is Imagination. Emlékszel rá, kopasz? Just an Illusion.

Hát, Kat, egyszerűen fantasztikus, csak hogy tolongunk benne. Annyira öngöve, meg sem bírom számolni. Egy ujjamon.

Hölgyek, szép estét mindenkinek, ez a Vitangira, de benne a fafejű Pinocchio egészen úszorék, benne pedig ugye slágerek 45-ös fordulaton. Van nekünk egy csatornunk, hogy mondottam négy telke, vitangiaradio.com oldalon található, és a menüpontnak a végén van egy ilyen, hogy chat fülecske, arra rákattintva és némi regisztrálás után persze be lehet kerülni a csatornunkra, az éppen arra ildomos emberkéknek. De akkor nézzünk körül, mi újság ezen a bizonyos chatfalon. Ugye itt van kiváló kollégám, aki szintén egyik, mint egy rockszakértő, Roni. Őt követte két robotunk, hogy van egy intelligens, van egy kevésbé intelligens, Bobby és R2D2. Megjött a bíbor, megjött a tekergő, csavargó Bubukám. Hát hello Bubukám, szép estét! Két csak az asszonykának, Melindának. Itt van egy csámpás Rozi. Itt a fő tekergő. Kata, és persze itt van a Nefertit, itt van Pista Atvait, és persze itt van az én egyetlenem Zorka. Szóval a Bitangyú Rádió.

Imagination. És egy megamix a bizonygörádában 89-ből. És hát persze, hogy itt van az én csatlósom, kérem szépen az én kopasz barátom, aki bizony tekeri, forgatja, mint Mukus a Magyar Út, kérem szépen. Flashback. Imagination. Na figyeled, Zorkám, azt mondja a kopasz, hogy másik egyetlen nem azt mondja a kopasz. Te tudsz erről életem? Hogy nekem két egyetlenem van? Abból csak egy van. No, kérem szépen, tehát www.bitangyorradio.com, kérem szépen, mert a fafejű egészen úszak, az érkezik majd Szíl és a Rockvillám, mert ez a Bitangyó Rádió. Hát távozz tőlem, sátán! Mysterious Art és a Das Omen.

hát kedvesek, ott ezt a fantasztikus titulust szerintem már senki sem mossa le rólad. 89-ben járunk, ugye ezt kérem szépen, a Mysterious Art felvétele és a Dazzle Man.

Das Omen, The Mysterious Art Bütangyó Rádióban. Kérem szépen, bitangyorádió.com, ugye egy rádió hatalak nélkül benne a fafejű, fafia pinökké, egy tőle szakadt időpontban, hiszen ugye 18 órától kezdtem ugye ma az adást, hisz ugye literálisan ugye nincs a héten sem, így persze nem akartam ugye, hogy szegényi Szilárd ugye egy hatalmas, fekete lik kerekedjen. Ezért, hogy megugrottam, ugye inkább eltoltam magamat ugye 2 órával, így kerültem be 18 órától. Reach out, touch faith. A dal szerzője, kérem szépen maga a dal énekese, Martin Gore. Egyesült Királyság, kérem szépen egy város Basildonban. Pontosan egy város, egy Egyesült Királyságban, aminek neve Basildon. Innen indult a formáció, kérem szépen. Ez a Depeche Mode. Personal Jesus.

1989, tehát kérem szépen Egyesült Királyság egy fantasztikus Forrest Whitaker, kérem szépen, még a mai napig egyébként koncertezik, és ugye 81-ben indult a formáció, ugye Basildonból, ez a Depeche Mode, és a felvétel 89-ből a Personal Jesus, egy fantasztikus Martin Gore szerzemény. Menjünk tovább, kérem szépen, ebben a fantasztikus évjáratban, tehát mindig 89-ben járunk, érkezik Tanlok és a felvétel. Like this. Hit it. Funky Cold Medina. I dig it. Come on.

Szóval gyeretés és hallgass a Vitangyorádot, kérem szépen! Hiszen benne meg annyi érdekes műsor található, és hallottak, kérem szépen, napról napra. Különböző hangok, különböző műsorok, különböző tematikák. Most pedig fusson ki, merre lát, hiszen megérkezett, kérem szépen, a Vitangyorádó, de egyik ős anyja, ugye Tika, hát hello, csáje! We had a few drinks, I'm thinking soon what I'll be getting. Instead, she started talking about plans for our

Na, köszönhetett, ugye Frankie Cold Medina, és ez volt kérem szépen a fantasztikus Tone Lock felvétel. Most pedig érkezik egy egészen más egy zenei stílus, kérem szépen. Eurodisco, Italodisco éppenseben nevezhetjük, bár meg is igazából egy biztos, hogy egy bizonyos táncolatos láger előadóról van szó, aki bizony szintén, kérem szépen, kora ellenére még mindig aktívan részeszéként a zenei piacon. Ő Fancy és a felvétel Angyeli szemek. Angel Eye.

Szakrán szépen, bitangyóradio.com. Ugye, hébe-hóba egyszer már beharangoztam, vagy kétszer, talán háromszor is, ugye, hogy a jövő, különbözően márciusra terveztünk egy Bitangyó rádiós találkozót. Még persze, még mindig benne van az én fejemben. Szóval várom a visszajelzéseket, kérem szépen, kedves hallgatók, hogy kinek jó a jövő márciusi időpont. Szóval 2027. márciusban szeretnék rendezni egy nagyszabásút. Utóbbi sem volt igazából kisszabású, de most szeretnék egy nagyobbat. Szóval jövő, vagyis 2027. márciusában mindig benne van a fejemben a hang, amely azt mondja, Bitangyó rádiós találkozó. No, kérem szépen, szóval azt mondja, hogy Bitangyó rádiós találkozó 2027.

egy gond van, hogy az lesz, ugye Mázit kéne befogni egyébként. Legalábbis igába kéne hajtani a fejét neki. Francesco Napoli. Sí. Hát persze, hogy sí.

majd ha lesz több információ, akkor megfogom azt, hogy lesz is már veletek. Egyőre ennyi. Egy hang a fejemben. 2027. március.

Szóval a kedves rokrak, hogy mondottam, a műsor elején készülő félben van egy videodiszkós rock műsorom nekem. Köszönhetek ezt a kedvesemnek, Zorkának elsősorban, meg másodszorban is, persze harmadsorban is. Szóval a készülő félben lévő műsor, melynek a címe ugye valami olyasmi lesz, hogy videóban a rockstárok vagy a rocklegendák. Szerintem rengeteg érdekes felvétel lesz majd látható benne, abban a 2 órában. Elkezdtem már őket összegyűjtögetni szépen lassan. Én ebben elsősorban ugye Gazsi barátom a fősegédletem, hiszen ő egy igazi rocker gyerek, kérem szépen, ezen nőtt fel. Ezt a tejet szívta magába, a rock tejét szívta magába, ugye annak idején gyerekkorában is már

Szóval, kérem szépen, egy videodiszkós rock műsor, tehát majd 2 órában, várható majd hamarosan, mondom köszönetet, tehát hogy se első, másod, hamarosan kérem szépen kedvesemnek, Zorkának. Na, hát érkezik egy hölgy, a hölgy nevet Debbie Gibson, és a dal címe Lost in Your Eyes, elveszve a szemeidben. Hallod, édesem?

Igen, tényleg jól hallottad, egy rock műsorom lesz, kettőrában méghozzá videó diszkó keretein belül, tehát videóklipek lesznek, ugye majd láthatok két órán keresztül, és nem is akármilyen előadókkal, és nem is akármilyen felvételekkel. Le fog esni az állatok. Hát még az enyém. Gőzerővel dolgozok a műsoron egyébként. Mármint technikailag. Mert ugye volt már videodiszkós műsorom. Már kicsit már talán régen volt. Tehát igaz sem volt, mondanák kérem szépen a szakértők. De igaz volt. És ismételtem fel ebben majd kérem szépen a vetítővászon. És egy két órás rock műsor. A Pitangő Rádióban a Fafé-Fafé Pinokióval. Nem kopasz, az már a múlt videótévé, vagy a videóton tévé. Már az új korszakot képviselem én is ebben vetítő vászon van, és projektor. És ugye egyébként mondottam nektek valóban ezt a műsort, egyébként az én kedvesem Zorka inspirálta. Hiszen ő a rocker lány egyébként kettőnk közül. Egy gyönyörű felvétel, kérem szépen, és egy gyönyörű hölgy, kérem szépen, volt Debbie Gibson, és a felvétel a Lost in Your Eyes, vagyis elveszve a szemétben. Na figyelj, kedves kopasz barátom, most pedig erősen kapaszkodjam a bizonyos kormánykerékbe, hisz ugye te, neked nem az állat fog leesni, hanem szerintem te fogsz mellülni az ülésnek. Hiszen érkezik az egykori nagy közös államunk. Egy fantasztikus hang, egy csodás hölgy. Ő Sandra és a Hiroshima.

Kedvenc a csatorna megjelentett a következő műsor kiváló házigazdasztónak, kérem szépen Szíl, hiszen úszorától kérem szépen Szíl és a Rockvillám a Műtangi Rádió műsorában. Igen, kedves hallgatók, ugye ez az a hölgy, aki annak idején mind a ketten ugye úgymond szerelmesek voltunk ugye fiatal korunk ellenére, vagy volt kemény 14 éve hátunk mögött. Megadtak a hölgyet az Arabex trióban, és nekünk is leesett az állunk, igaz kopasz? Szandra és Egyra Sima, a Műtangi Rádióban.

onnan, akkor azt mondja, hogy a kertben kell, tudod. Hiroshima, kérem szépen, Műtengő Rádióban, benne Sandra. Ugye a hölgy, amikor a 70-esek végül ugye debütált az Arabesque nevű női trióban, ő volt ugye a csapatnak a vezető énekesnője. Azt, hogy összemelegedett, kérem szépen, egykori dalszerzőjével, Michael Cretuval, szült neki két gyereket, aztán persze gyorsan elváltak. Spanyolországban él a hölgy egyébként, talán Majorkán, valahogy, ja. Ő tehát Sandra, és Hiroshima, kérem szépen, itt a Műtengő Rádióban, annyira dumáltam, kézzel nem tettem föl lemezt a másik lemezjátszóra, úgyhogy most ezt az időt, gyerekek, végig, hogy pofázzam nektek, míg keresek egy lemezt, és fölteszem a lemezjátszó korongjára. Szóval, kérem szépen, ez a Műtengő Rádióban, a Fafejű, Fafejű, Pinokkió, és persze benne a műsornak címes Lágerek 45-ös fordulaton, és persze benne az elmúlt néhány percben Sandra, és az a fantasztikus Hiroshima. Na, sikerült kipofáznom magamat.

Ah, yes, see you. Hands up, baby, hands up. Life can be much better when you're not on your own. It's easier together than being all alone. Ooh, gyerek, akkor Szil táncra pördült. You're okay. Remélem, te jól vagy. Én jól vagyok, akkor mi jól vagyunk. Ez a Bitangyó Rádió.

annyi diszkós sláger, kérem szépen az Ottava nevéhez köthető, mind az éppen most pörgő Hands Up. Egy debütáló slágerük, ugye a DISC, ugye 79-ből.

Hát kérdezzük, hogy íme itt a vízválasztó. Elérkeztünk 1990-be. Egészen más zenei kultúra, egy egészen más zenei világ, kérem szépen. Elszakadunk a 80-es évektől, belelépünk a 90-es évekbe. 1990-ben járunk, ugye ő Turbo B és Abatasz Nepp, és az Oops Up.

Szóval ezek ez a Skeletonben járunk, hogy átléptünk egy új évtizedbe. Kérem szépen, ez volt a Snap és az Upszap a Bitonyi Rádióban. Érkezik egy hölgy, aki annak idején ugye 80, és ugye szerepelt már aktívan egyébként testvérével, akit úgy hívtak, hogy Mel. Ugye ő volt Kim. Ez volt a duo, ugye a Mel and Kim. Azt jött egy családi tragédia, hiszen ugye elvesztette testvérét, ugye Melt, és maradt ugye a Kim Appleby. Egy visszatérés kérdezi fel ezeket a Skeletonben, tehát ugye érkezik Kim Appleby, a Mel and Kim egykori duett tagja, kérem szépen, hiszen ugye Mel ugye elvesztette betegségben. Tehát egy visszatérés Skeletonben Kim Appleby és a Don't Worry, vagyis a Ne Aggódj!

Viszont nagy veszteség a hölgy életében, hogy elveszett egy testvérét, ugye Mel Applebyt, egykori Mellent Kim Du másik tagját. Némi gyász után pedig, hogy 90-ben visszatért a hölgy Kim Appleby néven. Egy saját szerzemény, Don't Worry, vagyis Ne Aggódj, hiszen minden rendben van, mondja a dalban Kim Appleby. Érkezik egy dal, amely szerintem a legtöbbet feldolgozott muzsika talán az egész világon. Egy fantasztikus Phil Collins szerzemény, Another Day in the Paradise, egy másik nap a paradicsomban, Jamtronic.

Hogy milyen is volt 90-esek részében, hát ilyen, amikor is mindenki táncolt, hogy éneket tanulnak, hogy kérem szépen Majka felvételében. Annak a csodás 90-esek, amikor mindenki táncolt, www.bittangyuradio.com. Benne a slágereken 45-es fordulaton, benne a Fafio Pinocchio, benne pedig egy jól ismert Phil Collins szerzemény, Another Day in the Paradise, Jamtronic.

Jaj, kedves Szili, hát welcome! Üdv a paradicsomban!

Egy fantasztikus Phil Collins szerzőnek kérem szépen Another Day in the Paradise, kérem szépen ez volt a Jam Tonic féle feldolgozás 1990-ből. Hiszen mondottam nektek, hogy a 90-esekben ugye mindenki táncolt. Mert ez a Technotronic.

Hát kérem szépen, ez a bitangirád, és persze megérkezett kérem szépen a rádió másik ős anyja B. Katka is. Hát már csak a harmadik hiányzik, kérem szépen Maskura. Biztos izé, nyírna nyarmadán, vagy hol az anyám, mindenki is úristenében van. Na kérem szépen, szóval hello B. Katka, ez a bitangirád, benne a fafejű, fafejű Pinokkió egészen 20 óráig. Már nem elbasztam. Jaj, gyermekeim, hát Béláim, gyertek, megyünk a templomba. Megyünk Johnny. Hát Béláim. Chapel of Love. London Boys. Hát bizony egy tragikus sorsú duó, kérem szépen, hogy 1996 vagy autóban esetben veszették életüket az országúton. Bizony meg annyi slágert hagytak maguk mögött, éppen a most pörgő felvétel. Chapel of Love, szerelem a kápolnában, hát hol máshol, kérem szépen, hogy a tiltott gyümölcs mindig az jelenleg legfinomabb, azt szokták volt mondani. London Boys.

Hát, hölgyeim és uraim! Ne tolongjatok, hát várjatok már! Hát, kedves Béláim, ugye? Várok mindenkit a Kápolnába! Ez a Bitangyó Rádió! Oszt lehet gyónni! Nekem nincs mit! De gyónást, rontáslevételt vállalok, kérem szépen! Bitangyórádió.com Benne a fafejű, fafjú, Pinókiú egészen 20 óráig! Benne bizony egy tragikus sorsú duó, kérem szépen a London Boys és a felvétel a Chapel of Love, vagy egy szerelem a Kápolnában. This is the Bitangyó Radio Station. Out a Kerry Station.

úgy látom, kezdőben a lányok teljesen meggyonták minden bűnüket, hiszen éppen rajtam csámcsolnak kérem szépen a chatfalon, ennek kérem szépen lesz még hátulütője. A kedves Bélyikat, hogy lemaradtál talán róla, amit mondottam, már többször is ugye elmondtam adásban, hogy ugye van egy gondolat az én kis fejecskémben. Egy hang, ami azt mondja, hogy Bitangy Rádiós találkozó 2027. márciusa. Hát, Kata, nálad a kép sötét lesz szerintem. Mert a Wolfi el fog téged vakítani. Latino Party Bitangy Rádióban, hát a Bitangy Rádióban a Fafajú Fafajú Pilóke, benne persze a slágerek 45-ös fordulaton, aztán pedig 20-ra, akkor szépen robbantjuk az arénát, és érkezik 20-rától Seal és a Rock Villám itt a Bitangy Rádióban.

Hát te kis angyal, lerepültél hozzám, te lány, te csodatívő lány, hey angel, Gina T. a Bitangi Rádióban.

És persze most szeretném felhívni kérem szépen a szervezők figyelmét, vagyis Bíjkatka és Tika, és persze Maskó anyu. Kérek szépen majd az egyik sarokba egy-egy gyóntató fülkét. Hey Angel!

0: Tudja, ez mind az parkjöget felvágtatom, hogy a vágányok mellett tolatnak. Gina T, 1999 szépen Back to the 90s, egy is vissza 90-es évek, ugye ez már a motto, kérem szépen kedves Otto a Műtöngő Rádióban, benne Gina T és a felvétel. Hey Angel, te kis angyal, leszálltál hozzám egy éjjel, egy... This is the Műtöngő Radio Station.
1: Itt én vagyok a

Úgy a kereten nem tudni, hogy én voltam ugye Grécsi László Inas egy időben. Ő volt a mentorom. Akire felnéztem. Ő persze kevésbé, ő inkább lenézett rám. Azt mondta, hely, fafejű, fafejű. Egy gondolat bánt téged. A abból is kettő van benne a fejedbe.

Na, na, kedvesem. Csak óvatosan a szavakkal, tudod, azoknak súlya van. Milyen előleg? Inkább utólag, mint előleg. Ő már látta egyébként, tudja, miről beszél. Hiszen csak jól látta eddig. Bár persze is igazából fél takarásból látta csak.

0: Nitch and Fitter. Nincsen a tanga sem. Jaj, ben van a seggembe. ...1990-ben jártunk, ugye Kremszépéletre még járunk, mindig Kremszép, hogy ez volt a Delight felterés, a Groove is in the Heart, a Bitangyó Rádióban. Egy rádió, kérem szépen, határok nélkül, ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örő, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Hát akkor vigadjunk, kérem szépen, Ritmo della Noce, Chocolate.

Hát életem, maradjunk a realitások talaján, én inkább azt mondom. Hütegradio.com, egy rádió határok nélkül, benne a fafajú Pinóki egészen 20 szakasz érkezik, meg kérem szépen a rock egyik nagykövete, kérem szépen Seal és a rock villám a Hütegradio rádióban 20 órától. Csaklat és a Ritmo della Noche.

Na, köszönöm, ezzel köszönöm, az 90-ben járunk kezdott a Vajakon Dios slágere és a Hey Na Na Na. Ez a Bitangyó Rádió. Hát uraim, üljünk az első sorba. Egy általunk kedvenc műfaj a kankan. És ezt az első sorból kérem szépen premier plánban nézni. Ez öröm és boldottága. Jobben and the Master Mixers.

igen, biztos, hogy kb. Ennyi. Jobben and the Master Mixer, a Bütöngy Rádióban.

Rock, szóval lassan, de biztosan ráfordulunk a finishing szénekedik húszrától Seal és a Rock villám. És hogy beharangoztam, hogy már nektek én is, hogy valóban én is készülök egy kétórás videódiszkós rock műsorral, ami szerintem mindenki számára meglepetés lesz tőlem mindenképpen. A műsorik ékletője pedig nem más, mint kedvesem Zorka egyébként. Nem titok,

Szóval készül a filmben lévő műsorról beszélek, ugye amikor azt mondom, hogy készül egy videó diszkós rock műsor 2 órában. Meg annyi jó felvétel, ez benne látható és hallható, kérem szépen, lesznek benne koncertfelvételek.

uraim, egy kis kánkánán csak is nekünk, hiszen nekünk is jár az élvezet, kérem szépen a Vitangio Rádióban. No, kérem szépen, egy felvétel, ugye szintén 1990-ből. Annyit kell tudni, a felvétel, hogy mikor én ezt a muzsikát elkezdtem játszani egy falusi diszkóba, úgymond, hogy ott hozzám egy igencsak jól öltözött úriember, és azt mondta nekem, hogy akkor már még ment a videodiszkó egyébként, és ott hozzám a csáho, és azt mondja, hogy hey, figyelj, haver, tudod, hogy még az a számoló röpködnek a gitárok? Gyerekek, hát igen, képzeljétek, tudtam még az a felvétel, ahol bizony röpködnek a gitárok. Vitangiradio.com, ahol bizony, kérem szépen, röpködnek a gitárok.

Ja, itt a legjobb csoport egyébként a Tóth Wolf rajongói klub egyébként. A belépés ingyenes, a kilépés annál nehezebb. Tudod, nehéz a boldogságtól búcsút venni, tartsa Tóth Wolf Attila és a rajongói klubja, kérem szépen a Vittangyő Rádióban. I've been thinking about you.

Nem, nem kedves, nem, nem ugyan tudod. Ki belépsz, hagyd fel minden reménnyel. Ez a csoport jelszava. Vagy éppen mondata. Kedves, nem, nem ugyan tudod. Ki belépsz, hagyd fel minden reménnyel. Ez a csoport jelszava. Vagy éppen mondata.

Tömörüljünk, szépen kicsi a rakás, nagyot kíván ez a Bitangyó Rádió. Oh baby, what can I do? I've been thinking about you. I've been thinking about you, yes baby. Majd a szilt én behúzom. Na jó, bekiküllek fejebb, mindegy. I've been thinking about you. Vegyes örömmel, lassan ráfordulunk a finish részén, érkezik 20 órától a rock nagykövete, kérem szépen Szill és a rockvillám a Bitangyó Rádióban 20 órától. Azért pedig repkeznek a gitárok. És kérem szépen, ugye mielőtt ugye szó érne a ház elejét, ugye, hogy hát itt van megint ugye Pinókió, ugye két óra lassan letelik, érted, és megint nem volt, hát de... But you got to feel it in your gut, get up and move your butt, feel the music in your gut, get up and move your butt, you got to feel it in your gut, get up and move your butt, feel the music in your gut, get up and move your butt, you got to feel it. Nem, Katinkát tolba mondja az inkább szerintem.

Életem lemorésztél, az nem ideges úristenit. Ebbű itt lesz, babám. Szóval a Bonnie and Bobby Tangy Rádióban, és az a Stories. Egy is történetek, kérem szépen, egyszerre volt, hol nem volt. Az operenciás tengeren is túl, ott, ahol az üvegfarka kispajz is csak túr. Volt egy farkas. Egy gyordas farkas.

0: Kata, nyugodjál le! Ez a Bitangyó Rádió, ahol, mint tudjuk.
1: Itt mindenki hülye!
2: Itt? Mindenki. Ah!

0: Hát mert az orka mindig kivág a csoportból azért. Szóval a Bonnie M a Bitangi Rádióban, tudod Kata, két dudás egy csárdában nem fér meg. Bár neki van két duda, ugye nekem nincsen azért, az igazat megvalva. Azért jobban szeretem. Bonnie M és a Stories a Bitangi Rádióban. Hát gyerekek, nekik is van egy sztórim, képzeljétek, hogy van nekünk egy farkasunk. Nem sokára milyen farkasunk, olyan igazi ordas farkas, kérem szépen. Azt hiszem bejött be, azért már nem kezdtem futni. Szóval, van nekünk egy ordas farkasunk, kérem szépen, itt a Bitangi Rádióban. Mert ez egy igazi állatkert egyébként. Lehet simogatni is őket. Van egy csoportunk, kérem szépen, van itt mindenmi szemszájnak ingere.
1: Na. Az erdőben egyszer összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik állat a legerősebb, a nyúl után. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. A farkas is azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, és a mancsával rá csapott az asztalra, és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl! Amikor a nyúl ezt meghallotta, remegni kezdett, a felesége oldalba bökte. Mit

0: Mec, c'était huillet. Alors, puis, mec, voilà, qui était chez moi, de faire, il faut que tu l'aides. Agnoul, au domaine de Medvehez, et je suis au belle et horapote à Medvehez. Pfff, t'es né qui est. Au Medvehez, aussi, t'es qui, tu souignes au chip, t'es mec. Atenez, et chocolat, au Agnoul, oz. A legerősebb állat az oroszlán. Ott, bocsánatot kért, és el som for died. A nyúl felbátorodott. Oda ment a farkáshoz, és annak is nyúl. Beleharapott, ott ment. A farkáshoz hitte, kicsi, dolgot csípte meg. Hát renézett, és akkor látta, hogy a nyúloz. A legerősebb állat az oroszlán. Ott, bocsánatot kért, és el som for died. A nyúl el szemtelenedett. Oda ment a tigrishez, és annak is jól bele harapott, azt mondják, a tigris hátra csapott a mancsával, és agyon ütötte a nyuszit. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezlete, ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb.
1: Na, kérem szépen, itt a mese vége, hol a mese vége, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyúl a Pitangyó Rádióban, meg volt egyszer egy farkas a Pitangyó Rádióban. Mint tudjuk, a nyúl a legerősebb állat.

0: Hát, gyerekek, ezt a sztorit azért meséltettem el nektek, hogy a Gálvölgyi Jánossal, hogy tudjátok, hogy ugye, hogy nem igazán a farkas az Atya Úristen az Erbitangi Rádióban?
1: Megy az erdőben és üvöltözik, hogy én vagyok az Atya Úristen, én vagyok az Atya Úristen. De kis Lucy odára elérsz, hogy nem vagy te Atya Úristen, te csak a farkas vagy. Nem, én vagyok az Atya Úristen. Nem vagy te Atya Úristen, te csak a farkas vagy. Erre a farkas szétrántja a kabátját, azt mondja, Lucy, te Atya Úr.

0: Szóval egy Big Story, a bizony rejtőben a farkasról, kérem szépen, és a nyúlról. Két állat, két különböző egyéniség, két különböző karakter. Az egyik kicsi és erős, mint a bors, másik lompos, bozontos, nem igazi szürke farkas. A szürke kisegér mellett. Hol vagy, szürke kisegér? Csak nem csapdába kerültél. No, kérem szépen, tehát ugye Bonnem az elmúlt néhány percben adott az a stories, kérem szépen, hogy storiesztunk a nyúrról, kérem szépen a farkasról, meg mindenről is, hiszen ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotát, egy örökű borotát.

egyébként a farkasunk a háttérben sumákol. Kerül a nyilvánosságot. Na, hogy lebukjon, hogy nem ő a legerősebb állat. Hiszen ő az Atya Úristen. Szétrántja a kabátját.

82 telefon. Közel az egyébként is a felvétel címe, egy szimpla dal a Bitangy Rádióban. Simple, simple song singing. Hát gyere és énekezzünk ez a kis szimpla dal a Bitangy Rádióban. Telefon, simple song singing. Ugye már lassan a finish, kérem szépen nézzem, tényleg lassan ráfordulunk a befutóra. Szenekedik 20 órától Szíl és a Rockvillám a Bitangy Rádióban. Ugye én például szoktam volt mondani, hogy a farkőjüket felvágtatom a vágányok mellett. Vagy mondanák Ricsi László. Hölgyeim és uraim!

0: azért tudom igazából, a hölgyeket csadjuk ki a felsorolásból.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mi csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azok a műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Há, hol?

Hát életem, egy kérdést idéztek hozzád. Simple, simple song and singing. Na, kérem szépen, ez a bitangyarád, én pedig ugye tényleg lassan most már ráfordulok, kérem szépen, a jobbik felemre. bitangyaradio.com. Hölgyeim és uraim, ez volt már a slágerek. 45-es fordulaton, Alfafejű Fafjú Pinokióval. 20 órától Szíl és a Rockvillám. További szép estét.

0: Magyar és Örönyök további szép estét, jó rádiózást, tehát 20 órától Szillel és a Rockvillámmal.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

a repülő gitár legyen veletek, ez itt a Rockvillám, én meg Szil vagyok, gyertek, gyertek, várlak benneteket a Bitang Jó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötőjel rádió.com.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejhó, halihó, nagyon-nagyon szép, csodálatos estét kívánok minden kedves rockvillám rajongónak, rockzene szerető emberkének. Itt a Bitangyó Rádió csetfalán üdvözlöm a hallgatókat. Itt van kedves Pinoki, az elmúlt két órai jó kis adás műsorvezetője. Hát figyelj, nagyon jó zenéket nyomattál, én élveztem. Aztán itt van kedves Roni kollégám, két robotunk, Bobby és Ártudító. És itt van kedves Békatka, Bubu 81, csatak. Jaj, de rég láttalak. Jobbulást kívánok neked. Csámpás Rozi, Liza, olyat is rég láttam, puszi neked. Nefertiti, Pista 67, Tika és kedves Zolka, neked is nagy puszi mindannyiótoknak. Kellemes rockzene hallgatást kívánok, és ugye a heavenface.com oldalon is vagyok, a társalgóban vannak, hát jó sokan, ugye bár 50-80, bizony-bizony, nagy puszi mindenkinek, nektek is, a külső hallgatókat is üdvözlöm, a kollégákat, és mindenki, aki éppen hallgatja a Bitangyó Rádiót. Hát kérem szépen, 2026, augusztus 24-e van, végre hétfői nap van, ugye? Bertalan névnapja van, minden Bertalannak boldog névnapot kívánok, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Remélem mindenkinek jól telt a hétvégéje, aránylag szép időnk volt a mai napon is, ugyebár délutára megjött a jó idő. Hát kérem szépen, csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá? Ki csinált ma lecsót? Na, meséljetek. Érkezik The Pupper, Smoke into Water, aztán Adam Lambert is meglátogat minket Merry Tonight címmel. Aztán lesznek ugye magyar zenék is, magyar és külföldi rockzenék itt a Bitangyó Rádióban. Figyelj, fülej,

Hey ho, halli ho, üdvözlöm, aki most kapcsolódott bele a műsorba. Ez itt a Rock Villám. Én mindenféle zenével jöttem, a honom alá csaptam sok mindent, és sok mindent nem, ugyebár. Hát jelentem, Tika macskája is jól lakott, már nem fogja megenni az embereket, úgyhogy hát ilyen ez, ugye? Mit szoktunk mondani az olyan emberekre, akik ugye trehányak, meg úgy tojnak bele mindenbe? Hát gazembernek szoktuk őket hívni. Hobo Blues Band érkezik Gazember című zenéjükkel, aztán Maneskin Beginnel.

Nagy puszi neked, Melli, egy üdvözöllek téged is. Why the feel for the need to replace me? Just the wrong way, trying to get. I went up in a pizza town where we could be at. Hát bizony, az édes bűnöket szeretik a férfiak nagyon, csak nem mindegy, melyik édesebb. Az édesebbet jobban szeretik, vagy én nem tudom, jobban szeretitek? Rali 40, mesélj már!

0: Azért így estére már az édesség nem való.
1: Begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging you.
0: Ahogy hát ki tudja, ugye? Put your loving hand out, darling. I'm begging. Érkezik MHV üzenet a távolból.

Képzeljétek el, azt hallottam, hogy akinek van házi állata, kutyája vagy macskája, az állítólag hasonlít a gazdájára. Hát, ki tudja?

Minden esetre tegnap meglátogattam a rokonokat, elmentem a fővárosi állatkertbe a párommal, és hát nagyon jól éreztem magam, visszajöttek a gyerek évek, úgymond a szívemben, és jó volt látni az állatokat, hogy nagyon szép körülmények között vannak, és gondozva vannak, ott van előttük az étel, a víz, tehát le a kalappal előttük.

Jön érkezik egy érdekes feldolgozás Miley Cyrus szájából. Aztán több szereplős a dalocska, zenécske, és ugye kérem szépen egy jó kis Metallica zene fog felcsendülni.

Na vajon mi kell az embereknek reggelente, amikor felébrednek, ugye? Hát szex és kávé, megénekli nem sokára Hooligans.

0: Jazz o Beethoven Rádió.
1: Hello, bello, Kalapács József tűz és vér című zenét hallhattátok, kedves Beethoven Rádió hallgatók. Remélem mindenki jól érzi magát. Már csak azért is, mert szoktuk mondani az illetőnek, hogy nem kell más, ugye? A szerelmek jönnek, meg mennek, olyan, mint a busz, az egyik letesz, a másik felvesz. Road, nem kell más, érkezik. Aztán egy Redjox nota, közös szerzeményük, méghozzá Little Evil Devil-lel, nem az én életem a dal címe. Figyelj, fülej!

igazán jól sikerült ez a Nota Red Jocks. Hát remélem még hozol nekem még ilyen jó kis zenéket. És Little Evil Devil. Jön, érkezik Guns N' Roses, Yesterday's.

kedves békatka, és tika, nem felejtettem el a szombati napot. Már beírtam a naptárba is, úgyhogy reszkessetek. Érkezik Wayne, Show Must Go On.

én se állok meg, mit szóltok hozzá? Jó, itt Zorka, aludj jól, nagy puszi neked, és köszi, hogy hallgattál.

Érkezik egy fiatalember, aki a furcsaságairól híresebb, mint a zenéjével, higgyétek el nékem. Ő Marilyn Manson, Infinite Darkness a dal címe. Aztán érkezik majd Lander Kiss is, Luxus Nyomor című zenéjével itt a Bitangyó Rádióban. És ugye, ne felejtjétek el, holnap találkozunk, 16 órától lazulunk, várok mindenkit.

Aztán majd lesz egy kis meglepetésem a hét közepén számotokra, kedves hallgatók, mert szerdai napon nem leszek, úgyhogy áthelyeztem a szerdai napot csütörtökre, úgyhogy csütörtökön leszek, és 16 órától kívánság műsorral fogok nektek kedveskedni, úgyhogy majd gondoljátok meg, hogy milyen zenét szeretnétek hallani, és hát várom a cseteken a dalkéréseiteket majd csütörtök délután 16 órától.

Jön egy kicsi nyugisabb zene, Rock Blues, Dust on My Boots, a dal címe, figyelj, fülej, jó lesz.

Jön, érkezik egy hölgy, hát én azt kívánnám, hogy lehetett volna a nagymamám is, Sarah Thompson érkezik. Sound of Nothing című dalával itt a Bitangyó Rádióban.

Ó, van, szürke kisegér, hát aki minden lukba belefér, felállt a szőr a karomon, ami még létezik. Köszi, puszi.

Ezért aztán, mert hogy szürke kisegérnek köszönhetően egyből jobb kedvem lett, ugye? Jön, érkezik AC/DC Shot in 3.

Na, akkor figyeljetek ide, érkezik Rammstein és Metallica Mutter, és Unforgiven, egy jó kis epic dark techno. Figyelj majd, fülej!

És bizony így a vége felé hozok egy kis Sabatont, Metal Trilogit, aztán egy kis meglepcsit, aztán lassan vége a műsornak.

Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok, velem tartottatok a ma este folyamán, de találkozunk holnap 16 órától, lazulunk egy jót. Mindenkinek további szép jó éjszakát kívánok, pihenjétek ki magatokat, aztán aki korán kell, annak mindent bele. Szilvoltam, hello, bello.

Még egyszer köszönöm, hogy velem voltatok. Én ezért csak hálás tudok lenni. Mert ugye azért jövök, hogy ti, és én is azért jól érezzem magam veletek. Remélem mindenki élvezte a mai műsort, úgyhogy akkor jó cukát!

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

A 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Mitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Texas the Liberation. I wanna fuck.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitang Jó Rádióban.

A 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.